0: A vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
1: Időjárás jelentés.
0: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök délután. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A Dunamenti erőmű a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a műszaki ellenőrzések és a próbaüzem sikeres lezárását követően délután 3:45-től ismét teljes kapacitással üzemel az erőmű G3 blokkja. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt hiba miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű, hangsúlyozta a miniszter. Közben megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. A közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a vasút a legfenntarthatóbb, leginkább környezetbarát közlekedési mód, éppen ezért nem bezárni, hanem fejleszteni kell a vonalakat. Vitézi Dávid hozzátette, a jövőben további korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon. A katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről és feltételeiről tartottak tájékoztatót a budapesti Bálna Honvédelmi Központban. Az eseményen elhangzott, hogy az érintetteknek létrehoznak egy online felületet, ahol elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánl a visszatérőnek. Az egészségügyi és fizikai követelmények teljesítése után az újra szolgálatba állóknak nem szabnak ki próbaidőt.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar, hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, Körmend FM, Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rákongolva.
1: Tudom, hogy érzed, te is azt az űrt, ami kettőnk közt itt van már régen. Nem tudom, miért is küzdünk, amikor elrontottuk vége.

0: 99.8.
1: Rád hangolva.
2: Asszúria.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha a zápor, zivatar. Többfelé megélénkül északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek köz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémpolon vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

Adok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek majd, eldobnak, mert miért vagyok másért, hogy igazi maradjak.

Üdvözöljük! Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes gombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

mikor újra láthatom, mikor újra láthatom. Már években számolom a múlt olyan csalókat, de már boldogan írhatok a kedves kis naplomba, mert végre itt vagy. Kérlek, ne engedj, élni szeretnék, de nélküled nem megy. Ölelj erősen, hogy a magát megfolytsam. Vigyázz rám, kérlek, nehogy elrontsam. Bújj mellém, jó így, csak összefonódva. Védjük is világunk a világtól óva.

0: tudjátok.
1: Ez a napló, mi vagyok, a lapokat kitépném, csak ott legyek veled, és tudd, hogy miért én átadom neked. Ez volt a rejtekem, rejtőzz most jól ott benne, el velem, most nem vagy itt nekem, hisz nem is létezel egy olyan.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántúl nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutya sétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Bértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásba laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Beethoven-Hofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európában 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló Hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális és nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta erre a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és derült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás. Akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, ilyen 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfűszezon. Átalakul a vasi amatőr bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő. Hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletet ember semmiképpen ne hagy magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyed évben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfűszezon. A szakemberek szerint a pollenkoncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a Vármegyei Napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Péter Bári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és derült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, ilyen 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Betonhofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közel a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyhát a csillagvizsgáló hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális napmegfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és terült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, ilyen 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Körment rádiója. Ráfongolva. Thank you.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfű szezon. Átalakul a vasi amatőr bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó vasvármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőbutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen ember semmiképpen ne hagy magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyedévben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfű szezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és terült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában, akkor sugározza ki a betegség. nagyon rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, szerintem 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
5: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől. Ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos, ő a napvédelem fontosságáról beszél. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez jó rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.

Hőségriadó, frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenddel a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökségközpont. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is. We'll be right back.

0: Győrkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között, a másodfokú riasztást. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag hőmérséklet a 25 Celsius fokot eléri. A harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlag hőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27 Celsius fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekek,

illetve az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban.

0: Ma tehát elsősorban a fokozódó meleg a témát műsorunknak, a nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó vasvármegyei tisztifőorvos oszt meg önökkel jó tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzönapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartott sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponyaüri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget, amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni.

0: elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak tehát, ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás, már a vízben is, és a vízparton is, ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket, másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. A magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, tehát az országban. Dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Nem az a nap süt már ránk, mint régen. Egyrészt ugye sérült az ózonréteg, másrészt ugye a levegő szennyezettség miatt a nitrogénoxidokból, szénhidrogénekből, a fotokémiai reakciók révén sajnos olyan anyagok képződnek, amik aztán szemlégúti irritációval járnak, illetve a nyári smognak a jellemző összetevői. Állítólag 2050 körül helyreállhat az ózonréteg, mivel sikeres volt a, ugye a freongázoknak a kitiltása a kozmetikumokból, egyéb eszközeinkből, de addig azért fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzások okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés és következményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőguta napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük, illetve az immunrendszerünket is gyengíti az eltúlzott UV-sugárzás, tehát akár fertőzést is könnyebben elkaphatunk ilyenkor. Hosszabb távon ugye egyrészt ugye a daganatok, aztán ugye a bőrnek a korai öregedése, a kollagén rostokat roncsolják, az ilyenkor képződő szabadgyökök, valamint a szemünket is károsítja, például a szürke hályok sokkal fiatalabb életkorban jelentkezhet, hogyha túl sok ultraibúj a sugárzás éri a szemünket. Fontos azért, hogy napszemüveggel védjük, UV-szűrős és épp lencséjű napszemüveggel. Itt ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy a karcos lencséjű napszemüveg az nagyon veszélyes lehet. A sérült karcos részeken ugye bejut az ultraibúj a sugárzás, ráadásul szóródik is ugye a keskeny résen áthatolva, és a sötétebb lencse miatt tágabb pupillán pedig könnyebben be is jut a szembe. Tehát egy karcos napszemüveg az még rosszabb is lehet, mintha föl se tennénk. Ez fontos.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A folytatásban ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tisztifőorvos, jelenlegi háziorvos. Ő a napvédelem fontosságáról beszél.
1: A naptejekkel kapcsolatban ugye az egy hatásos jó védelem, hogyha ilyennel védjük a bőrünket, amikor feltétlenül napon kell lenni. Persze nyilván egy kis egészséges barna szín az nem árt, de azért ezzel is jobb, ha vigyázunk, hogy mennyi expozíciónak tesszük ki a bőrünket, időnként ugye ezeket újra kell kenni, és ezek sem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok. Titánium dioxidot tartalmaznak jellemzően, nagyon elterjedt anyag, ez egy ilyen kis nagyon-nagyon apró szemcsés nano anyag, ami szép sejmes fehér felületet biztosít, festékekbe is belekeverik, például kozmetikumokba. Az vele a baj, hogy túl kicsi. Akadálytalanul átjut mindenen, átjut a sejtmembránokon, eljut a DNS-ünkig is. Még mindig tudományos viták témája, hogy ez vajon mennyire káros vagy nem káros. Tehát jó dolog védeni a bőrünket naptejjel, de azért el sem szabad túlzásba vinni. Ha lehet, akkor előnyösebb mondjuk egy szellős, hosszú ruhával védekezni. Nyilván valamilyen mértékben kell használni naptejet, tehát amikor kint vagyunk a strandon, egyszer-egyszer bekenjük őket, de eleve nem jó, hogyha túl sok időt kint töltenek, pláne ugye a déli órákban, amikor a legjobban tűz a nap, akkor lehetőleg árnyékban játszanak a gyerekek, vagy legyen rajtuk póló, sapka, hogyha a homokozóba mennek, naptejet módjával használjuk. Ne vigyük túlzásba, hogy a szolárium azért más hullámhosszon dolgozik, mint a természetes napsugár. Döntően UVA fény sugároznak, van bennük egy kicsi UVB is. Más mechanizmussal barnít ez, mint a természetes napsugár. Látszatra szép barna bőrünk lesz, viszont nem fog megvédeni minket a leégéstől. A káros hatások pedig épp úgy megvannak, mint az eltúlzott napsugárzásnál. Tehát azért módjával használjuk a szoláriumokat, hogyha szeplősödésre hajlamosak vagyunk, volt már valamilyen rossz indulatú bőrbetegségünk, illetve 16 éves kor alatt például egyáltalán nem javasolt. Jobb, hogyha évi két turnusnál többet nem szólizunk, és egy-egy turnus az maximum 10 alkalomból álljon, 3 napnál gyakrabban ne ismételjük. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azért ez is egyfajta UV-sugárzás, aminek megvannak a káros hatásai, és az a barnaság a leégés ellen nem fog megvédeni minket.
2: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: De ha már hőség, Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője, a tűzgyújtási szabályokról beszél röviden, hisz mindenütt érvényben van a tűzgyújtási tilalom az országban.
3: Valószínűleg hosszú távra kell berendezkedni erre a tűzgyújtási tilalomra, már június 25-e óta ez fennáll, és hogy hát a tartós száraz időszak miatt ez valószínűleg így is fog maradni, ezért fontos pár nagyon egyszerű szabálynak az átismétlése, ilyen például az, hogy tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, és hogy a lakók honnan tudnak erről tájékozódni, hogy éppen van-e aktuális tűzgyújtási tilalom, azt megtehetik a www.erdőtűz.hu, vagy pedig a www.katasztrófavédelem.hu weboldalon, ahol egy térképen tudnak tájékozódni, hogy az ország mely részén van éppen érvényben tűzgyújtási tilalom. A szabadtéri tűzesetek nagy része sajnos emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Például kerti grillezés, bográcsozás az engedélyezett, viszont mindig legyen nálunk egy olyan tűzoltásra alkalmas kézi szárszám, amivel a lángokat könnyedén el tudjuk oltani. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni, hogyha pedig befejeztük a kerti sütésfőzést, akkor alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még az napokig képes parázslani, és egy pici szikra is ilyenkor a száraz aljnövényzetet könnyen lángra lobbanhatja. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, és szeles időben semmiképp se gyújtsunk tüzet, hogyha pedig tüzet észlelünk, akkor a 112-es segélyhívó számon tudunk erről bejelentést tenni.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most arról beszél, nyáron is valós veszélyt jelent a szénmonoxid.
1: Júniusban 5 alkalommal volt szükség a tűzoltói beavatkozásoknál szénmonoxidos eseményeknél, és hát ezért is hoztam egy olyan példát, ahol életet mentett egy szénmonoxid érzékelő, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogy nyáron is ugyanolyan veszélyeket rejt magába a szénmonoxid, mint akár télen. Ez egyébként egy celldömölki lakásban a Kossuth Lajos utcában történt, ide a jelzés idejében a fürdőszobában lévő nyílt égésterű vízmelegítő üzemelt éppen, amikor megszólalt a szénmonoxid érzékelő, a lakó pedig jó magatartást tanúsított, ugyanis kiment a levegőre és segítséget kért. A város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki elsődlegesen, akik méréseket végeztek, és a mérőműszereik is kimutatták a szénmonoxid jelenlétét a lakás levegőjében, majd a tűzoltók a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit. Ezért is szeretnék itt pár fontos szabályt elmondani, hogy miért is veszélyes nyáron a szénmonoxid, ugyanis nagyon sokan a fűtési szezonhoz kötik, holott több háztartásban ugye egész évben üzemelnek a gázüzemű fali vízmelegítők, és kazánnal állítják elő a melegvizet, így ugye a szénmonoxid mérgezés veszélye az ilyenkor is fenyeget. Fontos mindig, hogy a klímát, páraelszívót vagy a beépített szagelszívó ventilátort szakember telepítse az ingatlanokba, hiszen ezeknek az együttes használata is befolyásolhatja a lakásnak a légáramlását. A nyári melegben lecsökken a kéménynek a húzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szénmonoxid a lakótérbe. A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli környezet hőmérséklet különbségéből adódik egy nyomáskülönbség, ami befolyásolja a kéménynek a húzathatását. Minél magasabb kívül ugye a hőmérséklet, annál kisebb a nyomáskülönbség, és ami gyengíti a kéménynek a húzathatását. Visszaáramláshoz vezethet továbbá az is, hogyha karbantartatlan a gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök is, amelyek működésük közben megváltoztatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ilyenek például a konyhai szagelszívók, a ventilátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szénmonoxid mérgezéses eset az a fürdőszobában történik, ahogy történt ez a celldömölki káreseménynél is, ugyanis az ott üzemelő fűtőkészülék, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai, és hogy honnan tudjuk azt, hogy átfolyós rendszerű vízmelegítőnk van, vagy nyílt égésterű vízmelegítőnk, azt szoktuk mondani az embereknek, hogyha ők is szabad szemmel látják ezt a nyílt lángot, akkor ez egy ilyen készülék, ezért mindig azt mondjuk, hogy fontos nyáron is a folyamatos szellőztetés, akár ha csak résnyire is kicsit kinyitjuk az ablakot, az biztosítja azt, hogy folyamatos levegő utánpótlás legyen a lakásba, valamint felszoktuk hívni a figyelmet, hogy ezeket a fürdőszobában lévő szellőző rácsokat semmiképp ne tömítsék el, ugyanis az is hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott légtérben kevesebb levegő legyen, és aztán a szénmonoxid mérgezés veszélye fennálljon, valamint mindenkinek ajánljuk, hogy szerezzenek be egy szénmonoxid érzékelő készüléket, amely a baj esetén életet menthet.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki most a kémények ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
2: Ez egy nagyon fontos szabály, hogy nem kell megvárni a fűtési szezont. Hogyha valaki teheti, akkor inkább már a nyári hónapokban egyeztessen időpontot, ilyenkor azért nem olyan feszes a menetrend, könnyebben elérhetőek a kéményseprők. És pár jó tanács, hogy hogyan tudunk kéményseprőt, kinek kell, és milyen sűrűn kell kéményseprőt hívnunk magunkhoz. Ugyanis ha jól működik az égéstermék elvezetőnk, akkor biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat is. Egyébként magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez egy időpontot kell egyeztetni. Az időpont foglalás, az ellenőrzés és ha szükséges a tisztítás is ingyenes a magánszemélyeknek, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente, ahol pedig gázzal ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívni, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élők egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés, majd időpont foglalás felületen tudnak időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ha valaki jobban szeret telefonálni, akkor pedig a 18-as telefonszámot kell felhívni, és ott a telefonos menüben az 1-es, 9-es és ismét az 1-es számot kell megnyomni. Azokban a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepekként vannak bejegyezve, azaz egyéni vállalkozó is annak számít, nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik ezeket az ingatlanokat. Ezek a házak kéményének ellenőrzését kéményseprő cégek végzik egy saját díjszabás szerint. Hogy hogyan tudjunk meggyőződni arról, hogy hozzánk ki tartozik, az pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon ki az ön kéményseprője menüpont alatt találják, itt megadják az irányítószámot, és utána ki lehet választani, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy a családi háze vagy társas háze a szóban forgó épület. Az oldal a vállalkozások számára felajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. Egyébként azt szoktuk még elmondani, hogy olyat választanak, aki szimpatikus, és ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak, ugyanis vannak olyanok, akik becsöngetnek, és már előzetesen szeretnének kéményellenőrzést rendelni. Az ilyen csalásoknak ne dőljünk be, ezekre figyeljünk oda. Ha bárhol átalakították a kéményt, vagy felújították azt, vagy egy új fűtőeszközt kötöttek rá, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha egy kéményseprő a helyszínen egy műszaki vizsgálat során azt leellenőrzi, és azt egy megfelelő nyilatkozattal állítja is, hogy az rendben van. Ha ez nem történt meg, akkor a kéményt nem szabad használni, tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni a fent említett webes felület vagy telefonszám valamelyikén.

0: this time.
1: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutya sétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Bértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
4: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
3: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Beethoven-Hofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
1: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közel a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyhát csillagvizsgáló hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
3: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
2: Időjárás jelentés.
3: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
0: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és terült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában, akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, szerintem 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfű szezon. Átalakul a vasi amatőr bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vas vármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszmélet embert semmiképpen ne hagyj magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyed évben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfű szezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és derült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, ilyen 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább apad a rába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Bértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásba laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Beethoven-Hofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló Hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és terült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, szóval 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

majd minden ajtó zárva, ilyen a mélyben lebegés. De valami tör és valami zúz bennem. Nem engedlek el, akkor sem, ha elvesztem.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfűszezon. Átalakul a vasi amatőrbajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő. Hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. Az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőbutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszmélet ember semmiképpen ne hagy magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyedévben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfű szezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, de megyénkben a hajnalok még nyújthatnak némi felfrissülést. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és terült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában, akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák. Okos szellőztetéssel, szóval 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Bértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Beethoven-Hofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló Hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális és nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenés mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában, van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére, szerdáig erre nagyon kevés esély van, addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig, talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfűszezon. Átalakul a vasi amatőr bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő. Hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőguta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszmélet ember semmiképpen ne hagy magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Görmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyedévben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfűszezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenés mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában. Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére. Szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig. talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutya sétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásba laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Beethoven-Hofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európában 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló Hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenést mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában, Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8 környékére. Szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig, talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 98. Ráthangolva.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság, néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés, úgysem

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfű szezon. Átalakul a vasi amatőrbajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő. Hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőbutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszmélet ember semmiképpen ne hagy magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyedévben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfű szezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenést mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában. Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére. Szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig. Talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

veszeket, ha nem unnál. Éjjel három, dobom félre a munkát, ahogy nézem, más is fent van még. Akárhogy is van néha, nem hat a fék, gyere nézd. Mennyiféle altató hever szét, mennyi

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Bértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Beethoven-Hofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitó esten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló Hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális és nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta erre a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenést mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában, van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére, szerdáig erre nagyon kevés esély van, addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig, talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: csak magamról, legalább végre felnőtt.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfű szezon. Átalakul a vasi amatőrbajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vas vármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
1: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
3: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszmélet embert semmiképpen ne hagyj magára, és ne adjunk neki inni.
1: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyedévben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfű szezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenés mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában. Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére. Szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig. talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmende FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda.
6: Szép estét, kellemes rádiózást kívánva köszöntöm Önöket. A 111. adásunkban a korszak és stílusalkotó Led Zeppelin következik. A korai évek sikerei eltörpülnek a most idézett időszak mellett. A Led Zeppelin ekkor jelentette meg legkelendőbb albumait. A tagok megjelenése is sokat változott, a korszak más neves művészeihez hasonlóan gondosan megtervezett, különleges színpadi ruhákat és ékszereket viseltek. A zenekar túlzásairól is híres lett. Saját Sharp-Pip nevű repülőgépükkel utaztak, egész szállodai emeleteket béreltek ki. A negyedik cím nélküli albumok készítéséhez egy vidéki kert a ház kandallói, az egész nyugodt környezet spontán módon elősegítették a hangzással való kísérletezést. Bonham a folyosón állította fel dobjait, Jimmy Page pedig a gitárerősítőket a beépített szekrényben helyezte el. John Paul Jones egy annyira bonyolult blues szólammal állt elő, amit a többiek csak több órás gyakorlással tudtak elsajátítani. Az anyag köztük a rádiók által évtizedeken keresztül folyamatosan játszott Stairway to Heaven, a progresszív rock és általában a 70-es évek egyik kliséjévé vált. A Rolling Stone magazin is elismerte, hogy az együttes ezzel az albummal elérte a kreativitás csúcsát. A zenekar még nagyobb sikerrel ötvözte az akusztikus, népzenei elemeket a heavy metallal és a blues-zal. Következő albumok az 1973-as Highs of the Noi, még inkább kísérletező, erőteljes dallamok, hosszabb dalok, a szintetizátor és a mellotron gyakoribb használata jellemzi. A lemez 39 hétig tartózkodott a Billboard 40-es listáján, és a listavezető is volt. Az USA-ban a mai napig 11-szeres platina lemez lett.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Bértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásba laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Betonhofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló Hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenés mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában, van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8 környékére, szerdáig erre nagyon kevés esély van, addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig, talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda.
6: A második órai utazásunk a szintén korszakos és azóta is kisebb, nagyobb megszakításokkal működő Beatrice zenekarral történik. A Nagy Ferő feljelezte formáció mind a dallamok, mind a szövegek megformálásában, de különösképp a színpadi produkciókkal érzékenyítették az egyre növekvő rajongó táborukat. A fennálló rendszer, vagy az abba belesimuló polgárok pukkasztása miatt a túlzott és tiltott kategóriába sorolva sem rádiós, sem hanglemez megszólalásuk nem lehetett. Az 1977-es megszűnést követően Nagy Feró újjá alakította a Beatrice-t Miklós Lajos basszusgitárossal, Lugosi László gitárossal, Gidófalvi Attila billentyűssel és Donászi Tibor dobossal. Ezen időszak szüleményei következnek, amelyek meghallgatásához további jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, önök a Rockstar mai egyben a 111. műsorában a Led Zeppelin, valamint a Beatrice szerzeményét hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket! A technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is további szép estét, a jövő hétre sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfűszezon. Átalakul a vasi amatőrbajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő. Hangsúlyozta dr. Király Ildikó, vasvármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
3: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jó szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
2: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyj magára, és ne hagyjunk neki inni.
2: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyed évben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfűszezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
1: Időjárás jelentés.
2: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
5: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenés mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában, van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére, szerdáig erre nagyon kevés esély van, addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig, talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el. A műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek, dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmű országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmi országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja a 85%-ot, míg az alacsony jövedelmi országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját, szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 ezer forint közvetett költséget jelent a társadalomban. Érintettenként Magyarországon, ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát éri, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van, a panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózai, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátor teknős találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátor teknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonüszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyetek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent, az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ki hallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világűrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a csendes óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Niña eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi, kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhővilágosításhoz szükséges részecskéket a csendes óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatba a megfelelő időzítés. Az eredmények aszerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhővilágosítással a csendes óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely Föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává, egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris űreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát, az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. Kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében, az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kínjukban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább a padarába. Házi kedvenceinket is megviseli a hőség. Negyedszázados lett az újkori Szavária karnevál. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Tovább csökkenhet a vízszint a Rábán a hőhullám hatására. Az aszály miatt a legtöbb helyen negatív értéket regisztrált a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Honlapjukról kiderül, a Rába Szentgotthárdnál közelít a valaha mért legalacsonyabb szinthez. A mutató jelenleg mínusz 117 cm-en áll. A folyó vízszintje Körmendnél mínusz 11, Rumnál mínusz 59, Sárvárnál pedig mínusz 140 cm. A talaj felső 1 méteres rétegéből a Dunántól nagy részén 110-150 mm nedvesség hiányzik. A forróság az állatokat is megviseli. Fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely. A kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
2: Akik lakásban laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Minden eddiginél gazdagabb programmal készülnek a jubileumi Szavária karnevára. Az immár negyedszázados szombathelyi programsorozat augusztus 13-án indul, jelentették be a szervezők. A nagy színpadon többek között Betonhofi, Geszti Péter és egy francia zenekar is koncertet ad. A nyitóesten pedig az Anima Sound System a Szavária szimfonikus zenekarral közösen lép porondra. A jubileumi évben a történelmi programok mellett a könnyű zenei kínálat is kiemelt szerepet kap. Részleges napfogyatkozás közeleg. Európába 27 év után tér vissza a különleges jelenség. Pogács Mónika összefoglalója.
3: A jelenség érdekessége, hogy közvetlenül napnyugta előtt zajlik, így a látogatók a lenyugvó, egyre nagyobb mértékben kitakart nap látványában gyönyörködhetnek. A jelenség az ország nyugati területén lesz a leglátványosabb, míg a keleti ország részben a hold a nap korongjának mintegy 40%-át takarja majd el, addig a nyugati határ közelében a kitakarás mértéke meghaladja a 80%-ot. A megfigyeléshez elengedhetetlen a tiszta, akadálymentes nyugati horizont, mivel a nap a fogyatkozás idején már alacsonyan jár az égbolton. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a napot még részleges napfogyatkozás idején sem szabad megfelelő védelem nélkül figyelni. A biztonságos megfigyeléshez kizárólag hiteles napfogyatkozás megfigyelő szemüveg vagy megfelelő napszűrő használható. A hegyháti csillagvizsgáló hegyhátsálon a jelenség napján nagyszabású távcsöves bemutatóval készül. A szervezők speciális nap megfigyelésre optimalizált távcsövekkel várják az érdeklődőket. A csillagvizsgáló tájékoztatása szerint a helyszínről a nyugati horizont teljesen takarásmentes, ami kedvező feltételeket biztosít a napfogyatkozás megfigyeléséhez. A rendezvény részletes programját később teszik közzé.
1: Meglepetés várja a látogatókat a szombathelyi Kámoni Arborétumban. Az odvas fák rejtekében kézzel festett bagoly figurákat helyeztek el, amelyeket séta közben lehet felfedezni. A Perúból érkezett, tökből készült díszekből egyelőre 4 bújik meg a kertben, de a tervek szerint hamarosan újabb baglyokat is kapnak. Az Arborétum munkatársai arra kérik a látogatókat, hogy vigyázzanak a különleges kislakókra. Hívta fel rá a figyelmet a szombathelyi televízió.
0: Időjárás jelentés.
1: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője.
4: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenés mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában, Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7.-8. környékére. Szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig, talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehérbőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Jó menni kell.
1: Görmend FM.
2: Görmend FM.
1: A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hőkárosodásokat idézhet elő a tartós meleg. Hamarosan indul a parlagfű szezon. Átalakul a vasi amatőrbajnokság. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A jövő hét második feléig az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. A tartós meleg, a napsugárzás különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vas vármegyei tiszti főorvos, aki röviden sorolta is ezeket.
4: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. Az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van.
3: Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőbuta, figyelmeztett Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőbuta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgutának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonban a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszmélet ember semmiképpen ne hagy magára, és ne adjunk neki inni.
3: A nagy melegben klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik a felfrissülésre Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu is. Több területen is jól teljesít megyénk a mezőgazdaságban. A KSH friss adatai szerint Vasban 19%-kal nőttek az agrárium beruházásai az idei első negyedévben, ami az ország egyik legjobb eredménye. Ugyanakkor a mezőgazdasági foglalkoztatás enyhén csökkent, miközben országosan is jelentős területi különbségek figyelhetők meg a teljesítményben. Néhány napon belül elindulhat az idei parlagfű szezon. A szakemberek szerint a pollen koncentráció egyelőre még alacsony, de hamarosan gyors emelkedés várható. Az allergiásoknak azt javasolják, hogy időben kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, és lehetőleg kerüljék a gyomos területeket. Vasban jelenleg a csalánfélék okoznak gondot, valamint a kültéri allergéngombák pollenje is a magas tartományban van. Derül ki a Népegészségügyi Központ tájékoztatójából. Jelentős változásokkal rajtol a vármegyei amatőr labdarúgó bajnokság új idénye. A megyei első osztály mezőnye 12-ről 10 csapatosra csökken, és bevezetik a felső, illetve alsóházi rájátszást. A megyei másodosztályban még nagyobb az átalakulás, a korábbi 2 helyett 3 csoportban zajlanak majd a küzdelmek. A nyáron több csapat is osztályt váltott, vagy visszalépett. A Király Ese feljutott az MB3-ba, a Haladás összeolvadt a Csepreggel, a Csákány Doroszló nem vállalta a megyei első osztályt, míg a Telekes a harmadosztályban folytatja. Ugyanitt mégsem áll rajthoz Gersekarát. Az új szezonban összesen 81 csapat lép pályára Vasban, tudta meg a vármegyei napilap.
1: Időjárás jelentés.
3: A jövő hét második feléig marad a forróság, csapadék sincs kilátásban. Az UV-sugárzás rendkívül magas lesz. Figyelmeztet Pétervári Tibor, a Hungaromet vasi észlelője.
6: Vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenést mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában. Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8-a környékére. Szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, helyenként 37-ig. talán több nem lesz, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vigyázzanak.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: just what I wanna be. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. Nice to meet ya. 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: A felnapom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: Gyümend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

nevemke. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert míg az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az új

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örök ki valóság, néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már nem érvényesek a régi típusú személyigazolványok. A körmendi önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy augusztus 3-tól végleg érvényüket vesztették a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül kiállított személyigazolványok. Erről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A lejáratot a hatósági nyilvántartás hivatalból rögzíti. Azoknak, akiknek kizárólag ilyen típusú személyazonosító igazolványuk van, személyesen kell új elektronikus személyazonosító igazolványt kérniük bármely kormányablakban. Aki elmúlt 70 éves, azok számára az állandó személyigazolvány kiállítása díjmentes. Akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak elmenni a kormányablakba, azoknak mobil ügyintézési lehetőséget biztosítanak Körmenden. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Körmenden július 31-i hatállyal visszavonásig, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. Pogács Mónika tudósít.
2: A tájékoztatás szerint az országos sújtó rendkívüli szárazság és a vízkészletek megóvásának szükségessége miatt a települések felkérést kaptak az elsőfokú vízkorlátozás bevezetésére. A korlátozás a közműves ivóvízhálózatokból felhasznált vízre vonatkozik. Az intézkedés értelmében Körmenden tilos a közparkok, járdák és utak vezetékes ivóvízzel történő locsolása, a kerti medencék ivóvízzel való feltöltése, a gépjárművek vezetékes ivóvízzel történő mosása, valamint a kerti locsolás, a tömlővel végzett öntözés és egyéb hasonló vízhasználat. Dr. Szabó Barna polgármester hangsúlyozta, hogy a jelenlegi rendkívüli asszályhelyzetben a vezetékes ivóvíznek elsősorban az alapvető szükségletek, az ivóvízellátás és a tisztálkodás biztosítását kell szolgálnia. Az elsőfokú vízkorlátozás célja, hogy a felelős vízhasználattal elkerülhető legyen a még szigorúbb intézkedések bevezetése. Dr. Szabó Barna arra kérte a körmendieket, hogy tartsák be a vízkorlátozás szabályait, ezzel is hozzájárulva a település biztonságos ivóvízellátásának fenntartásához.
1: A házi kedvenceket is megviseli a hűség, a forróság az állatokat is megviseli, fontos, hogy mindig legyen elérhető számukra friss ivóvíz és árnyékos pihenőhely, a kutyasétáltatások időpontjait pedig érdemes átszervezni. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke arra is figyelmeztet, hogy kedvencünket még rövid időre sem szabad parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat.
3: Akik lakásba laknak, ott mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a kora reggeli, illetve a késő esti időszakban sétáljanak napközben, amikor muszáj levinni a kutyust, akkor csak nagyon rövid időre árnyékban, hiszen még akár az aszfalt is tűzforró lehet. Remélem, hogy manapság már senkinek nem jut eszébe az, hogy autóban bent hagyja a kedvencét, ez akár egy-két perc is végzetes lehet. Szoktuk azt kérni, hogy még járó motorú légkondis autóban se hagyjuk, mert ha kikapcsol a légkondi, akkor már ott életveszélyes helyzet alakulhat ki.
1: Elhunyt dr. Kristóf László, a körmendi kosárlabdázás megalapítója, 87 éves korában hunyt el. Az Égisz Körmend klub legendája, akinek nevét idén április óta a városi sportcsarnok is viseli. Dr. Kristóf László meghatározó szerepet játszott a körmendi kosárlabdázás felépítésében és fejlődésében is. Itthon is extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata. Bárki számára elérhető nyilvános interaktív térképen követhető nyomon az erdőtűz kockázat elosztása Magyarországon. A Copernicus Emergency Management Service naponta készít interaktív tűzveszélyességi térképet, ami 6 kategóriában adja meg az erdőtűz vagy bozott tűz aktuális valószínűségét. Ez alapján Magyarország jelentős részén extrém magas az erdőtűz kialakulásának kockázata, a Kiskunság középső és déli részén, a Kisalföld északi részén, valamint a Mezőföld északi részén és Budapest délnyugati agglomerációjában a legnagyobb a kockázat. Nem igaz, hogy a felvízi országok visszatartják a vizet. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szombati közleményében cáfolt több tévhitet a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán. Nem igaz például, hogy a felvízi országok visszatartanák a folyóvizét. Az OVF azt írta az MTI-nek, az elmúlt napokban számtalan valótlan állítás látott napvilágot, ezek alkalmasak a lakosság megtévesztésére. Szerintük az egyik ilyen téves állítás, hogy a Duna felső szakaszán van víz, de Magyarországon valamit rosszul csinálunk, hiszen itt kiszárad a Duna, és negatív rekordokat dönt a vízállás. A másik szintén gyakran felvetődő tévhit, hogy a felvízi országok visszatartanák a vizet. A Duna aktuális természetes vízhozamát zsinórüzemben vezetik tovább, vagyis a beérkező vízmennyiséget lényegében változatlanul bocsátják tovább az alvízi szakaszokra. Takarékos vízhasználatot kér a szolgáltató. A hőhullám miatt takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a Vasi Víz ZRT. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a nagy melegben jelentősen megnő a fogyasztás, ezért fontos a felelős vízhasználat. A cél, hogy a legnagyobb terhelés idején is folyamatos és biztonságos maradjon az ivóvíz ellátás, mondta a rádiónknak Németh Gábor műszaki igazgató helyettes.
4: Mi is tapasztaljuk most már évek óta, hogy a nyári időszak az mindig egy megnövekedett vízigény, de hát ez természetes is, azt gondolom. Többet ütjük magunkat a vezetékes vízzel, illetve azért locsolásra, öntözésre is többet használunk, plusz igénybevétel, ami ebbe az időszakban jelentkezik. A legtöbb víz ellátási területünkön reggel és az éjszakai csúcsok azok, amik jobban megterhelik a rendszereinket. Ettől függetlenül az elmúlt időszakban, az elmúlt években sem kellett olyan korlátozásokat, tiltásokat bevezetnünk, amik a lakosságot érintették volna.
1: Felkészült a hőségre a Markusovszky kórház. A harmadfokú hőségriasztás ellenére zavartalanul működik a szombathelyi Markusovszky kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint idén nyáron eddig egyetlen műtét sem maradt el a nagy meleg miatt, és a betegellátáshoz szükséges berendezések folyamatos működése is biztosított. A kórház felkészült az esetleges áramingadozások kezelésére is, szükség esetén automatikusan működésbe lépnek a tartalék energiaellátó rendszerek. Több szakrendelés is szünetel augusztusban Vasváron. A nyári szabadságok miatt több szakrendelés is szünetelni fog augusztusban a vasvári egészségházban, közölte Vasvár város önkormányzata. A tájékoztatás szerint a diabetológiai szakrendelés augusztus 24-én, az urológiai rendelés augusztus 5-én és 12-én, az ultrahangvizsgálatok pedig augusztus 5-én és 19-én maradnak el. Emellett a fizioterápiás kezelések sem lesznek elérhetők augusztus 17 és 19 között. A hőség veszélyeire figyelmeztet a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A tartós hőség miatt fokozott óvatosságra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasvár megyei rendőrség. A nagy meleg nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem a vezetési képességekre is hatással van, ezért fokozott figyelemre és körültekintésre van szükség ilyenkor. A rendőrök arra is kérik a járművezetőket, hogy kisgyereket és házi állatot még nagyon rövid időre sem hagyjunk parkológépkocsiban, mivel az utastér hőmérséklete akár néhány perc alatt is életveszélyesen felmelegedhet. Virágládákat újított fel a Szenyor Néptánc Együttes Körmenden. A Szenyor Néptánc Együttes tagjai közösségi munkával újították fel a ládákat Nagyönki út bevezető szakaszán, közölte a város vezetése. A tájékoztatás szerint az együttes tagjai hagyományosan minden évben vállalnak önkéntes feladatot, évek óta példamutató közösségi szerepvállalással segítik a település szépítését. A cél most az volt, hogy a városba érkezőket rendezett és igényes környezet fogadja a közelgő rendezvények idején is. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az oktatási és gyermekügyi miniszter rendelete külön fejezetben tartalmazza a köznevelésben és a szakképzésben fontos információkat. Az oktatási miniszter Facebook oldalán kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Laner Judit kiemelte, a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Ez lehetőséget teremt arra, hogy legyen olyan nap az iskolában, amikor a diákok nem csak résztvevői, hanem alakítói is a közösségüknek. Elmondhatják, hogy ellátják az iskolát, mi működik jól, min kéne változtatni és milyen ötleteik vannak. A rendelet egyik másik fontos céljának nevezte a felesleges terhek csökkentését. Több mint 270-en vettek részt a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségeiről szóló tájékoztatón szombaton, A Bálna Honvédelmi Központban, mondta Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter a tájékoztató után újságíróknak. Azoknak szervezték, akiket fiatalítás címén 2023-ban elküldtek a honvédségtől, és azoknak, akik a koronavírus elleni védőoltás felnemvétele miatt vesztették el jogviszonyukat, és szeretnének visszatérni a magyar honvédséghez. Létrehoznak egy online felületet, ahol a jelentkezők elindíthatják az eljárást, a honvédség pedig 5 napon belül visszajelez, hogy milyen beosztást ajánlanak a visszatérőknek. Olyan alacsony a Duna, hogy egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel. A Szabadság hídról a 2018-as korábbi rekord alacsony vízállás után most újra láthatók a felrobbantott Ferenc József híd roncsai. Még fél évszázadot sem élt meg Budapest harmadik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át, majd 1945. januárjában felrobbantottak. A folyó aljára süllyedt roncsok egy részét a pesti oldalhoz közelebb kiemelték, a budai oldalon a fele a mai napig a meder mélyén pihen. A hidat hamar újjáépítették, a következő évben, augusztus 20-án Szabadság híd néven átadták. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobroni irgalmas szamanitárius református gyerekotthon, ahol 170 nehézsorsú gyereket nevelnek. A kárpátaljai gazdák 2013-ban csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszám programhoz. A háború miatt a mezőkről hiányoznak a férfiak, különösen a gépkezelők, és a súlyos asszály is terméskiesést okozott. A nehézségek ellenére mégis közel 1200 gazda több mint 80 tonna búzával járult hozzá az ügy sikeréhez, hangzott el az ünnepségen. A Körmendi FC 3-1-re nyerte az Urkút SK vendégeként a labdarúgó MOL Magyar Kupa országos főtáblájának első fordulójában. Ezzel tovább jutott a sorozat következő körébe. A Körmendi FC közösségi oldalán megköszönte szurkolóinak a búzdítást, kiemelve, hogy a sikerhez a csapat egységes teljesítménye és a drukkerek támogatása is hozzájárult. A Nemzetközi Okvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A World Boxing vezetése Glasgow-ban döntött arról, hogy 2028 májusában Magyarországon kerül sor az utolsó selejtezőre.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: going back.
1: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Sherman és a világhírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico